Sending out a message around the world.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Where will they go from here?

0: We out. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

Köszönöm.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóban is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk. Például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 23-a reggel 6 óra van. Ez a Pécsbók, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbók.
1: Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Nagyszabású programokkal készülnek a mohácsi csatai fordulójára. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Augusztus 24-én érkezik a családokhoz a szeptemberi családi pótlék, és szintén hétfőn érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50 000 forintot készpénzben kapják meg a családok, a második részlet pedig novemberben érkezik majd utalvány formájában. A támogatás automatikusan jár az arra jogosultaknak. A kormány közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek kapja meg az emelt összegű támogatást. Vihar vonult át pénteken késő este a Dunántúlon. Az esti órákban elsősorban Somogy és Baranya megyéből érkeztek bejelentések a katasztrófa védelemhez. A legtöbben útra dőlt fák, leszakadt ágak miatt telefonáltak. A 67-es főúton Bőszénfa és Mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben. Berzencén szintén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre. Siófokon a Tanácsház utcában egy személyautóra dőlt egy fa. A katasztrófavédelem közlése szerint munkatársaik folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. A Pécsi Egyházmegye idén is megrendezte Kovász családi fesztiválját, amely augusztus 20-án várta a látogatókat. Az 5. alkalommal meghirdetett programon a pécsi püspökség történelmi helyszínein várták a látogatókat. Az egésznapos rendezvényen csaknem 50 programból lehetett válogatni. Az egyházmegye közlése szerint nagy volt az érdeklődés az esemény iránt. Az idei fesztiválon összesen mintegy 9-10 ezer vendég fordult meg. Augusztus 26-án, szerdán indul a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére, melyben újra iskolai csoportokat várnak erdőpedagógiai foglalkozásokra. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek a programra, csoportonként legfeljebb 30 fővel. A foglalkozásokon a szakemberek az erdők biológiai sokféleségét mutatják be a 6 és 14 év közötti korosztálynak. A programról és a jelentkezés módjáról részletesen a Mecsekerdő ZRT oldalán lehet tájékozódni. A közelmúltban rendezték Dél-Koreában a kémiai vitaversenyt, melyen két magyar csapat is képviselte az országot. Az angol nyelven zajló megmérettetésen pécsi diákok is részt vettek. Leiner Emma, a Nagy Lajos gimnázium tizedikese, csapattársaival aranyérmet nyert, egyéniben pedig ezüstérmet szerzett, és elhozta a legjobb feladat megoldó különdíját is. A másik magyar csapatban Molnár Gréta, a PTE Babits Mihály gyakorló gimnáziumának diákja is tag volt, ők csapatban ezüstérmesek lettek. Hétfőtől permetezik a város vadgesztenye fáit Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint augusztus 24-e és 27-e között az esti, illetve éjszakai órákban dolgoznak majd. A permetezésre az aknázó molyok rajzása miatt van szükség. A kezeléshez használt szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. A munka zajjal járhat, ezért az érintett városrészekben az éjszakai órák a szokásosnál hangosabbak lehetnek. A tervezett menetrend és a permetezéssel érintett utcák listája a Biokom hivatalos oldalán érhető el. Augusztus 29-én lesz az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója. A városban rengeteg programmal készülnek, történelmünk egyik sorsfordító eseményének emlékezetére. Augusztus 25-én kedden a Magyar Lélek hangján címmel színpadi zenemű lesz hallható a Mohácsi Kossuth Teátrumban, majd másnap kiállítás nyílik a Busó udvarban. Pénteken Arcok a sírból címmel filmpremiér lesz látható a moziban. Augusztus 29-én a csata évfordulóján pedig történelmi emlék hétvégét rendeznek Sátorhelyen, nemzeti imanapot tartanak a Mohácsi Deák téren, este pedig a Széchenyi téren a Mohács 500 Rock Musical ősbemutatója lesz látható. A további részletekért a Mohács 500 közösségi oldalt érdemes felkeresni. Közeleg a 27. Bújí csirkepaprikás főzőfesztivál. A rendezvényt szeptember 5-én rendezik a Kántor réten, ahová délután 3 órától várják majd a résztvevőket. Ekkor lesz az ünnepélyes megnyitó, melyet változatos színpadi műsor követ. A fellépők között lesz a Rutkai Bori banda, muzsikál majd a Band of Streets, miközben a csapatok főzik a csirkepaprikást. A főzőverseny eredményhirdetését délután 5 órakor tartják, majd a mulatság folytatódik. Este 8 órakor pedig a Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János a Dala Miénk 2.0 koncertjét hallgathatják meg a résztvevők. A részletekről az Erzsébet Rigadó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Ismét lesz denevérest a Baligeten. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezi a programot augusztus 29-én. A résztvevők szakavatott denevérkutató segítségével ismerhetik meg a denevérek különleges világát, emellett hálóval befogott példányokat is meg lehet majd tekinteni. A program augusztus 29-én szombaton este 8 órakor kezdődik. A részletekről a szervező weboldalán érdemes tájékozódni. Rossz hír érkezett a gyümölcsösökből. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint idén. 135 ezer tonnányit termette a gyümölcsből. Tavaly 170 ezer tonna almát termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Pénteken rendezték a labdarúgó Magyar Kupa második fordulóját. A PTE Peac a Kaposvár vendége volt, és idegenben 1-0-ás vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a kupa sorozattól. A PMFC hazai pályán fogadta a Sárbogárd együttesét, ezen a meccsen 3-0-ás pécsi győzelem született, így a PMFC tovább jutott a harmadik fordulóba. Ennek párosításait augusztus 24-én hétfőn sorsolják majd. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a napokban megválasztotta a 2025-26-os szezon legjobbjait, pécsi díjazottak is vannak. Az év női edzőjének, az NK Universitas Pécs női csapatával bajnoki címet szerző Zsajko Gyokicsot választották. Az év női játékosa a DVTK-ból Lelik Réka, a férfi játékos pedig Somogyi Ádám lett a Szolnoktól. Az U18-as korosztályból az évjátékosa a lányoknál az NK Universitas Pécs sportolója Josepovics Kinga lett, míg az U19-es korosztályban az év fiú játékosa a szintén a Pécset erősítő Lukácsi Gábor lett. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx újabb győzelmet szerzett. Az együttes a Washington Mystics otthonában győzött 94-84-re, az észak-amerikai női profi kosárlabdaliga legutóbbi játéknapján. A magyar válogatott játékos több mint 19 percet töltött a pályán. Ezúttal 8 ponttal és 3 lepattanó megszerzésével segítette csapatát. Ez volt a Pécsbúk, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a No Doubt, a Just the Girl-er, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Banks. Együtt rádiózunk a mai napon is délig, a hosszú hétvége utolsó napján.
0: Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék. Gwen Stefani csapata ébresztett minket, ez volt a Jazz Girl ad No Doubt-tól. Ameddig megkeverjük a kávét, én is ezt fogom egyébként tenni. Előkészítem a napi érdekességeket is, és természetesen a témákat is, hamarosan jövök. Meghallgatjuk addig a Backstreet Boys-t a Larger Than Life-val, na meg előtte a Destiny's Child-ot, ugyanis a Survivor-t indítom most elsőként itt a Best-en a folytatásban.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Larger Than Life ébresztett minket a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, vasárnap, a Bencék a névnaposak. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival. Most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Vanessa Amrózi itt lesz velem majd a hírek után. Az Absolutely Everybody-val majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn érkezik a jogosultakhoz a megemelt iskolakezdési támogatás. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 24-én érkezik a családokhoz a szeptemberi családi pótlék, és szintén hétfőn érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50 000 forintot készpénzben kapják meg a családok, a második részlet pedig novemberben érkezik majd utalvány formájában. A támogatás automatikusan jár az arra jogosultaknak. A kormány közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek kapja meg az emelt összegű támogatást. A Pécsi Egyházmegye idén is megrendezte Kovász Családi Fesztiválját, amely augusztus 20-án várta a látogatókat. Az 5. alkalommal meghirdetett programon a Pécsi Püspökség történelmi helyszínein várták a látogatókat. Az egésznapos rendezvényen csaknem 50 programból lehetett válogatni. Az egyházmegyek közlése szerint nagy volt az érdeklődés az esemény iránt. Az idei fesztiválon összesen mintegy 9-10 ezer vendég fordult meg. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a napokban megválasztotta a 2025-26-os szezon legjobbjait, pécsi díjazottak is vannak. Az év női edzőjének, az NK Universitas Pécs női csapatával bajnoki címet szerző Zsejko Gyokicsot választották. Az év női játékosa a DVTK-ból Leli Kréka, a férfi játékos pedig Somogyi Ádám lett a Szolnoktól. Az U18-as korosztályból az év játékosa a lányoknál az NK Universitas Pécs sportolója Josepovics Kinga lett, míg az U19-es korosztályban az év fiú játékosa a szintén a Pécset erősítő Lukácsi Gábor lett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út Pécsett átvezető szakaszán sávlezárásokra, útszűkületre kell számítani. Kicserélik a betonburkolatot a Rákóczi úton az adóhatóság előtti szakaszon. A hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák Pécsett, a Siklósi út Táncsics utcára vezető.

0: vezető lehajtósávját lezárták a forgalom elől. A meteorológiai előrejelzések szerint napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jelentős csapadék nem várható, de futószáporok előfordulhatnak. Az északias szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A Füstláng nélkül szólt a Uniktól az elmúlt 2,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent a két énekesnő számára, azt is el fogom árulni. 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk, ugyanis az Amerikai Film Akadémia bejelentette, hogy bővül a tagok száma, akik ebben részt vennek. Egyébként ők ítélik oda az Oscar-díjat is, és most magyar tagok is meghívást kaptak ebbe a testületbe, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent a magyar tagok számára, és hogy egyébként mi újság van így az Amerikai Film Akadémia házatájékán. És végül 9 óra után pedig egy sport, és nem foci, nem kosárlabda, nem Forma 1, hanem irány az Európa bajnokság még hozzá az atlétikában, ugyanis történelmi magyar ezüstérem született, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy a tankcsapda biztos, hogy itt lesz velem még a Pesten megjelent Istennel. Ők érkeznek hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk a Maroon 5-tól a Makes Me Wonder most itt a Westen.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb zenékkel, és itt lesz velünk Beyoncé és Taylor Swift is, de nem zenélni fognak a csajok, hanem bekerültek a kongresszusi könyvtárba, úgyhogy erről hozok egy kis beszámolót, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam, méghozzá az ébredés és a napirítás mellé föl fog minket rázni a Spice Up Your Life-val majd a Spice Girls.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy-két napon belül indul a regisztráció az iskolában az erdő programra. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma is. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 26-án, szerdán indul a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére, melyben újra iskolai csoportokat várnak erdőpedagógiai foglalkozásokra. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek a programra, csoportonként legfeljebb 30 fővel. A foglalkozásokon a szakemberek az erdők biológiai sokféleségét mutatják be a 6 és 14 év közötti korosztálynak. A programról és a jelentkezés módjáról részletesen a Mecsekerdő ZRT oldalán lehet tájékozódni. Vihar vonult át pénteken késő este a Dunántúlon. Az esti órákban elsősorban Somogy és Baranya megyéből érkeztek bejelentések a katasztrófa védelemhez. A legtöbben útra dőlt fák, leszakadt ágak miatt telefonáltak. A 67-es főúton Bőszénfa és Mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben. Berzencén szintén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre. Siófokon a Tanácsház utcában egy személyautóra dőlt egy fa. A katasztrófavédelem közlése szerint munkatársaik folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Pénteken rendezték a labdarúgó Magyar Kupa második fordulóját. A PTE Peac a Kaposvár vendége volt, és idegenben 1-0-ás vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a kupa sorozattól. A PMFC hazai pályán fogadta a Sárbogárd együttesét, ezen a meccsen 3-0-ás pécsi győzelem született, így a PMFC továbbjutott a harmadik fordulóba. Ennek párosításait augusztus 24-én hétfőn sorsolják majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út Pécsett átvezető szakaszán sávlezárásokra, útszűkületre kell számítani. Kicserélik a betonburkolatot a Rákóczi úton az adóhatóság előtti szakaszon. A hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák Pécsett. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták a forgalom elől. A meteorológiai előrejelzések szerint napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jelentős csapadék nem várható, de futószáporok előfordulhatnak. Az északias szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé és Taylor Swift is bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és zenél nekünk is felrázza majd a reggelünket, majd George Michael az Outside-dal, na meg Nelly, szó szerint rázódunk, ugyanis a Ride With Me-vel indul.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok én is Taylor Swiftnek, meg Beyoncé-nak, és a folytatásban pedig nem velük, hanem a legjobb zenékkel megyünk tovább, bár ők is énekelhetnének, de itt lesz velem George Michael és az Outside, aki majd megindítja ezzel a dallal a reggelünket, de most Kellyt és a Work It indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a névnaposok, a Bencék, Isten értesse őket. Hamarosan megyünk tovább a legjobb zenékkel, folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet, jönnek a hírek, és utána már Paul Johnson slágere szólni is fog, a Get Get Dani így a reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagyszabású programsorozattal készülnek a Mohácsi csata évfordulójára Mohácson. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 29-én lesz az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója. A városban rengeteg programmal készülnek, történelmünk egyik sorsfordító eseményének emlékezetére. Augusztus 25-én kedden a Magyar Lélek hangján címmel színpadi zenemű lesz hallható a Mohácsi Kossuth Teátrumban, majd másnap kiállítás nyílik a Busó udvarban. Pénteken Arcok a sírból címmel filmpremiér lesz látható a moziban. Augusztus 29-én a csata évfordulóján pedig történelmi emlék hétvégét rendeznek Sátorhelyen, nemzeti imanapot tartanak a Mohácsi Deák téren, este pedig a Széchenyi téren a Mohács 500 Rock Musical ősbemutatója lesz látható. A további részletekért a Mohács 500 közösségi oldalt érdemes felkeresni. A közelmúltban rendezték Dél-Koreában a kémiai vitaversenyt, melyen két magyar csapat is képviselte az országot. Az angol nyelven zajló megmérettetésen pécsi diákok is részt vettek. Leiner Emma, a Nagy Lajos gimnázium tizedikese, csapattársaival aranyérmet nyert, egyéniben pedig ezüstérmet szerzett, és elhozta a legjobb feladat megoldó különdíját is. A másik magyar csapatban Molnár Gréta, a PTE Babics Mihály gyakorló gimnáziumának diákja is tag volt, ők csapatban ezüstérmesek lettek. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx újabb győzelmet szerzett. Az együttes a Washington Mystics otthonában győzött 94-84-re az észak-amerikai női profi kosárlabdaliga legutóbbi játéknapján. A magyar válogatott játékos több mint 19 percet töltött a pályán, ezúttal 8 ponttal és 3 lepattanó megszerzésével segítette csapatát. Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út Pécsett átvezető szakaszán sávlezárásokra, útszűkületre kell számítani. Kicserélik a betonburkolatot a Rákóczi úton az adóhatóság előtti szakaszon. A hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák Pécsett. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták a forgalom elől. A meteorológiai előrejelzések szerint napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jelentős csapadék nem várható, de futószáporok előfordulhatnak. Az északias szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Estefem a legjobb zenék. Péter Fibori és Keszti Péter aranyozta be a reggelünket. Ez volt a Csak te meg én. Ez zseniális, hogy ez a duett egyébként létrejött, és ez már a második dal, amit a két szerző és énekes letett az asztalra. Imádom mindkettőjüket. És természetesen még ebből az órából van hátra, úgyhogy folytatjuk az ébredést és a napindítást most Brandyval, és szól a What About Us most itt a Besten. Dog Child. Big Rocker.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig irány Hollywood, ugyanis bővült a Amerikai Filmakadémia, és magyar tagokat is hívtak a társaságba, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk a Mester 3-as, hogyha lehet így mondani, már hogyha a 2000-es évekről van szó. Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hozzá, majd a Kivitum itt majd 8 óra után valamikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy-két napon belül indul a regisztráció az iskolában az erdő programra. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma is. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 26-án, szerdán indul a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére, melyben újra iskolai csoportokat várnak erdőpedagógiai foglalkozásokra. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek a programra, csoportonként legfeljebb 30 fővel. A foglalkozásokon a szakemberek az erdők biológiai sokféleségét mutatják be a 6 és 14 év közötti korosztálynak. A programról és a jelentkezés módjáról részletesen a Mecsekerdő ZRT oldalán lehet tájékozódni. Közeleg a 27. Bói Csirkepaprikás Főzőfesztivál. A rendezvényt szeptember 5-én rendezik a Kántor réten, ahová délután 3 órától várják majd a résztvevőket. Ekkor lesz az ünnepélyes megnyitó, melyet változatos színpadi műsor követ. A fellépők között lesz a Rutkai Bori Banda, muzsikál majd a Band of Streets, miközben a csapatok főzik a csirkepaprikást. A főzőverseny eredményhirdetését délután 5 órakor tartják, majd a mulatság folytatódik. Este 8 órakor pedig a Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János a Dala Miénk 2.0 koncertjét hallgathatják meg a résztvevők. A részletekről az Erzsébet Vigadó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Rossz hír érkezett a gyümölcsösökből. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint idén. 135 ezer tonnányit termett a gyümölcsből. Tavaly 170 ezer tonna almat termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út Pécsett átvezető szakaszán sávlezárásokra, útszűkületre kell számítani. Kicserélik a betonburkolatot a Rákóczi úton az adóhatóság előtti szakaszon. A hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák Pécsett. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták a forgalom elől. A meteorológiai előrejelzések szerint napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok előfordulhatnak. Az északias szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Daft Punk, méghozzá az All Around the World-el, a kezdés pedig a Westlife-é, és szól majd az Uptown Girl, és irány Hollywood, ugyanis az Amerikai Filmakadémiáról lesz szó.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 ezer főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11.319 hősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar Gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik mindez, nem kis dolog ezt elérni. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Robbie Williams hamarosan, a folytatás pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösségé. Ez a Give It To Me most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A New Radicals érkezik majd a hírek után, a You Get You What You Give-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn érkezik a jogosultakhoz a megemelt iskolakezdési támogatás. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 24-én érkezik a családokhoz a szeptemberi családi pótlék, és szintén hétfőn érkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50.000 forintot készpénzben kapják meg a családok, a második részlet pedig novemberben érkezik majd utalvány formájában. A támogatás automatikusan jár az arra jogosultaknak. A kormány közlése szerint mintegy 400.000 gyermek kapja meg az emelt összegű támogatást. A Pécsi Egyházmegye idén is megrendezte Kovász Családi Fesztiválját, amely augusztus 20-án várta a látogatókat. Az ötödik alkalommal meghirdetett programon a Pécsi Püspökség történelmi helyszínein várták a látogatókat. Az egésznapos rendezvényen csaknem 50 programból lehetett válogatni. Az egyházmegye közlése szerint nagy volt az érdeklődés az esemény iránt. Az idei fesztiválon összesen mintegy 9-10 000 vendég fordult meg. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a napokban megválasztotta a 2025-26-os szezon legjobbjait, pécsi díjazottak is vannak. Az év női edzőjének, az NK Universitas Pécs női csapatával bajnoki címet szerző Zsejko Gyokicsot választották. Az év női játékosa a DVTK-ból Leli Kréka, a férfi játékos pedig Somogyi Ádám lett a Szolnoktól. Az U18-as korosztályból az év játékosa a lányoknál az NK Universitas Pécs sportolója Josepovics Kinga lett, míg az U19-es korosztályban az év fiú játékosa a szintén a Pécset erősítő Lukácsi Gábor lett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út Pécsett átvezető szakaszán sávlezárásokra, útszűkületre kell számítani. Kicserélik a betonburkolatot a Rákóczi úton az adóhatóság előtti szakaszon. A hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák Pécsett. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták a forgalom elől. A meteorológiai előrejelzés

0: Érzések szerint napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok előfordulhatnak. Az északias szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Link from the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come sing.

Best FM a legjobb zenék, a szerelemről énekelt nekünk így reggel. Sasha és Sean Paul, ez volt az I'm Still in Love. Szép reggelt mindenkinek. Egyébként augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposok, és a következő órába pedig ellátogatunk méghozzá az atlétikai Európa bajnokságra, ahol történelmi ezüst érmet szerzett egy magyar sportoló. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, ugyanis ebből az órából van még hátra bőven. Itt lesz velem például majd Ansati, az Always on Time-mal, a folytatás meg a Funkstar Deluxe-ré, az oldalukon ott van Bob Marley, ez a Sun is Shining most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és jön egy történelmi ezüstérem, amit az atlétikai Európa-bajnokságon szerzett meg egy 27 éves sportoló. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd például a Molokko, a Sing It Back-kel érkezik majd a csapat.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy-két napon belül indul a regisztráció az iskolában az erdő programra. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma is. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 26-án, szerdán indul a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére, melyben újra iskolai csoportokat várnak erdőpedagógiai foglalkozásokra. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek a programra, csoportonként legfeljebb 30 fővel. A foglalkozásokon a szakemberek az erdők biológiai sokféleségét mutatják be a 6 és 14 év közötti korosztálynak. A programról és a jelentkezés módjáról részletesen a Mecsekerdő ZRT oldalán lehet tájékozódni. Vihar vonult át pénteken késő este a Dunántúlon. Az esti órákban elsősorban Somogy és Baranya megyéből érkeztek bejelentések a katasztrófa védelemhez. A legtöbben útra dőlt fák, leszakadt ágak miatt telefonáltak. A 67-es főúton Bőszénfa és Mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben. Berzencén szintén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre. Siófokon a Tanácsház utcában egy személyautóra dőlt egy fa. A katasztrófavédelem közlése szerint munkatársaik folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Pénteken rendezték a labdarúgó Magyar Kupa második fordulóját. A PTE Peac a Kaposvár vendége volt, és idegenben 1-0-ás vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a kupa sorozattól. A PMFC hazai pályán fogadta a Sárbogárd együttesét, ezen a meccsen 3-0-ás pécsi győzelem született, így a PMFC tovább jutott a harmadik fordulóba. Ennek párosításait augusztus 24-én hétfőn sorsolják majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út Pécsett átvezető szakaszán sávlezárásokra, útszűkületre kell számítani. Kicserélik a betonburkolatot a Rákóczi úton az adóhatóság előtti szakaszon. A hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvízhálózati munkák Pécsett. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták a forgalom elől. A meteorológiai előrejelzések szerint napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jelentős csapadék nem várható, de futószáporok előfordulhatnak. Az északias szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi magyar ezüstérem született az atlétikai Európa-bajnokságon, egy 27 éves magyar sportoló szerezte. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebben az órában ébreszt minket majd Madonna, a Musical, no meg Rihanna, ugyanis az első az övé. Ez a Live Your Life!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa bajnokságon, ugyanis Windics Tóth Lilla Anna megszerezte a magyar atlétika történetének első érmét a női maratonfutás versenyszámban. Az első ezüstérmet 27 éves sportolónk rendkívül taktikus versenyzéssel, élete eddig legjobb eredményével 2 óra 27 perc és 21 másodperc alatt teljesítette és ért célba a második helyen, ezzel sporttörténelmet írva. A másik magyar sportolónk ebben a számban Szabó Nóra, aki sokáig a dobogó harmadik fokán volt, a negyedik helyen fejezte be egyébként a versenyt, a megmérettetés. Gratulálunk, lányok, ez egy hatalmas dolog. Windics Tóth Lilla Annának pedig hát ez egy óriási eredmény, úgyhogy innen is üdvözöljük és köszönjük szépen, hogy ezt a sikert nem csak magának, hanem nekünk, magyaroknak is megszerezte. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a szébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Madonna, a Musical hamarosan, a folytatás viszont a Molokkói, szól a Sing It Back, most itt a Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Blast FM a legjobb zenék. Ez volt a King of My Castle, a folytatásban pedig jön egy olyan DJ szupersztár, akitől megszokhattuk, hogy teljesen őrült. Például egy hetet teljesen elhitette az emberekkel, hogy átműtette az arcát, közben pedig minden nap el volt maszkírozva, és így lépett az utcára, és így posztolt a social oldalaira. Bob Sinclair jön, és ez a Love Generation most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, és én hozom továbbra is a legjobb zenéket. Természetesen indul a Best hétvége, úgyhogy dübörögni fog például majd Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never is itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagyszabású programsorozattal készülnek a Mohácsi csata évfordulójára Mohácson. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 29-én lesz az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója. A városban rengeteg programmal készülnek, történelmünk egyik sorsfordító eseményének emlékezetére. Augusztus 25-én kedden a Magyar Lélek hangján címmel színpadi zenemű lesz hallható a Mohácsi Kossuth Teátrumban, majd másnap kiállítás nyílik a Busó udvarban. Pénteken Arcok a sírból címmel filmpremiér lesz látható a moziban. Augusztus 29-én a csata évfordulóján pedig történelmi emlék hétvégét rendeznek Sátorhelyen, nemzeti imanapot tartanak a Mohácsi Deák téren, este pedig a Széchenyi téren a Mohács 500 Rock Musical ősbemutatója lesz látható. A további részletekért a Mohács 500 közösségi oldalt érdemes felkeresni. A közelmúltban rendezték Dél-Koreában a kémiai vitaversenyt, melyen két magyar csapat is képviselte az országot. Az angol nyelven zajló megmérettetésen pécsi diákok is részt vettek. Leiner Emma, a Nagy Lajos gimnázium tizedikese, csapattársaival aranyérmet nyert, egyéniben pedig ezüstérmet szerzett, és elhozta a legjobb feladat megoldó különdíját is. A másik magyar csapatban Molnár Gréta, a PTE Babits Mihály gyakorló gimnáziumának diákja is tag volt, ők csapatban ezüstérmesek lettek. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx újabb győzelmet szerzett. Az együttes a Washington Mystics otthonában győzött 94-84-re, az észak-amerikai női profi kosárlabdaliga legutóbbi játéknapján. A magyar válogatott játékos több mint 19 percet töltött a pályán. Ezúttal 8 ponttal és 3 lepattanó megszerzésével segítette csapatát. Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út Pécsett átvezető szakaszán sávlezárásokra, útszűkületre kell számítani. Kicserélik a betonburkolatot a Rákóczi úton az adóhatóság előtti szakaszon. A hónap végéig útszűkület van érvényben. Folytatódnak az ivóvíz hálózati munkák Pécsett. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták a forgalom elől. A meteorológiai előrejelzések szerint napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jelentős csapadék nem várható, de futószáporok előfordulhatnak. Az északias szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket méghozzá. Indul a Best hétvége, itt lesz velem ebben az órában majd Tom Novi és Lima közöse is hangulatfelelősként a Now or Never, a kezdés pedig Anastasia-é. Ez a One Day in Your Life.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, hát a folytatásban táncolni is fogunk még hozzá. Gio Baccionak köszönhetően megnézhetjük, hogy milyen volt az olasz diszkóvilág a 90-es években. Ez a Funky Groove most itt a Besten. Együtt rádiózunk egészen délig.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van vasárnap. A névnaposok a Bencék. Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig mindjárt megyünk tovább. Csak egy rövid szünet, és itt lesz velem a Destiny's Child hamarosan majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a délelőtt utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és megpróbálom egy kicsit csillapítani mindenki étvágyát, hogy a vasárnapi ebédig gyorsan elpörögjön az idő. Ebben a segítségemre lesz például majd Shakira, ő a Lokát hozza, na meg itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata is, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége, bár a mai napot még ki kell, hogy élvezzük. A fele, egy picivel több, mint a fele még hátra van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Helmut, 11 óra, augusztus 23-a van, és hozom a legjobb zenéket is ebbe az órába, hogy a Best hétvége tudjon tübörögni. Jön hangulat felelősként Questan Fanny, és Akon most így első.
0: Best FM.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Random Trip és a zene benned. Hát mindenkiben legyen most ott a figyelem a mai napon, főleg az ország útjain, ugyanis rengetegen indulnak el a hosszú hétvége lezárásaként. Szerintem mostanára már mindenki összecsomagolt, úgyhogy lassan bevágódik az autóba és irány-horány haza. Én pedig ehhez próbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd a Black Eyed Peas csapata és a Don't Punk With Your Heart, úgyhogy pattogunk majd egy hatalmasat. Most viszont egy szép dal, méghozzá egy rappertől. Tupac érkezik, és a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

hogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Loka Shakirától. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposak, Isten értesse őket, köszöntse fel mindenki a Bence ismerősét, és ebből az órából még van bizony hátra, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd a legjobb zenékkel. Fogunk fotózkodni méghozzá Lady Gaga-val, ugyanis a Paparazzit hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stakabu, és nekem annyi időm maradt, hogy kicuccoljak a stúdióból, és becuccol Bénémet Dia, ugyanis egészen este 6 óráig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, mint ahogy minden este 2 órán keresztül a Night Shift csapatának jóvoltából. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és búcsúzom, mindenkinek kívánok szép vasárnap délutánt itt a Bestel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 800 megawatt fölött termel Paks, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok, vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsongler bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néha ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor zivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, augusztus 23-a van, elmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a legjobb zenékkel készültem, hiszen már ebben az órában érkezik is Dezsdala, a Levél. Itt lesz Jerry Halliwell és a Look at Me, most pedig Britneyvel indítok, aki 2007-ben adta ki ezt a dalát. Jön a Gimme More.
0: Best FM, a

FM a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott marad szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező báron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdók közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is hasonló problémát jelenthet. A légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van. A kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, ugye a mosdó közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és ital szervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra, ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülő úton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A lábtérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A lábtér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye nagyforgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor a kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha a nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenceket itt a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk a 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, ezért lassú a haladás. Aztán a 6-os főúton Pécs belvárosi József Attila utcai szakaszán a 198-as kilométernél közműszerelvények helyreállítási munkái kezdődtek, sávzárásra kell számítani a Barcs felé vezető oldalon. Kicsit távolabb az Atinai utcai szakaszon a 199-es kilométernél is sávzárás lassítja a forgalmat. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami sajnos napközben torlódást okozhat. Ami pedig a 12-es főutat illeti, Verőcén az Árpád úton, a 6-os kilométer környezetében csőtörés miatt felbontották a burkolatot, útszűkület lassítja a forgalmat. Balesetmentes közlekedést, mindenkinek jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, az egy órás hírek jönnek most, aztán hozom hamarosan az Oliver from Earth és Roy közösét is. Ez lesz az utolsó dal, és Justin Timberlake, na meg Timbaland közös dala is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament elé kerülhet a klímatörvény, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, járványhelyzetet hirdetek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő emellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOH-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébi honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi lázban Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után és Best délután velem, Béni Mediával. Jó hétvégét mindenkinek, a folytatásban is érkeznek a legjobb zenék. Augusztus 23-a van egyébként, ma a Bencéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Justin Timberlake és Timbaland közöse pedig már bekészítve, ami óriási siker lett, hiszen 7 hétig vezette az amerikai Billboardot 100-at.
0: Best FM, a

Budapest FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a nyolcadik helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelelme, közlekedési infokkal. Folytatjuk az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél az éjszakai órákban félpályás lezárás mellett dolgoznak. A 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Bicske és Óbarok között pedig a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk most a délután, itt a 2 óra, aztán jön Nagy Alis. Ez a dal már bekészítve, és Ékön is itt lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
0: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécset a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Pányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papír sárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Én Béné Meddia vagyok. A Lonely-val megyünk tovább Ékön slágerével. Több európai országban, köztük Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában is első helyig jutott. Érdekesség, hogy az amerikai Billboard Hot 100-on csak a negyedik helyet ért el, miközben Európában óriási sikert aratott.
0: Best FM.

nem kopik. Vette fel a legjobb zenék. A szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern, kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodperce sem kell kompromisszumot kötned. Sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyik koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül, női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M31-es autópályán például az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával. Aztán az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Ami pedig az M44-es autóutat illeti, Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Veszte fel a legjobb zenék, a Spin Doctors slágerét hallgattuk, ez volt a Two Princess, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, és mindjárt 3 óra van. Sean Kingston indítja a következő órát, most pedig Nellyvel folytatjuk a délutánt itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Szeptember 1-jéig lehet pályázni a PTR rektori ösztöndíjára. Hazai pályán sem tudott győzni a HR rend Kozár Misleny. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-jéig lehet benyújtani a pályázatokat a Pécsi Tudományegyetem rektori ösztöndíjára. A juttatás a hamarosan induló tanévben is legfeljebb 250 hallgató számára érhető el, függetlenül attól, hogy állami ösztöndíjasként vagy önköltséges hallgatóként kezdik meg tanulmányaikat a PTN. Az ösztöndíj összege minimum 150 ezer forint 4 fél éven át, amennyiben a pályázó megfelel az előírt feltételeknek. A részletekről a Pécsi Tudományegyetem hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Padszövettan törmelékek címmel új időszaki kiállítás nyílt a Pécsi Dóm kőtárban. A tárlat Balla Lajos festőművész pedagógus munkáit mutatja be, aki évtizedek óta tanít rajzot és művészettörténetet egy fővárosi gimnáziumban. A kiállításon régi, elhasználódott iskolai padok felhasználásával készült műveket láthat a közönség október 25-éig. A tárlat ezután Pannonhalmára utazik tovább. Hétfőtől permetezik a város vadgesztenye fáit, Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint augusztus 24-e és 27-e között az esti, illetve éjszakai órákban dolgoznak majd. A permetezésre az aknázó molyok rajzása miatt van szükség. A kezeléshez használt szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. A munka zajjal járhat, ezért az érintett városrészekben az éjszakai órák a szokásosnál hangosabbak lehetnek. A tervezett menetrend és a permetezéssel érintett utcák listája a Biokom hivatalos oldalán érhető el. Történelmi emlékhétvégét tartanak Sátorhelyen augusztus 29-én és 30-án, a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A kétnapos rendezvényen lovas versenyszámok, solymász bemutató, vezetett túra, zenés programok várják a vendégeket. Lesznek fegyver és viselet bemutatók, illetve ismeretterjesztő előadások is. A hétvége részletes programja már elérhető a Mohácsi Túrinform közösségi oldalán. A labdarúgó MB2 ötödik fordulójában hazai közönség előtt lépett pályára a HR Rend Kozár Misleny. A csapat szombaton a Szegedet fogadta. Bár a Kozár Mislenyiek Szűcs Patrik góljával már a második percben előnyt szereztek, nem tudták azt megtartani a mérkőzés végéig. A meccs eredmények 2-1 lett a Szeged javára. Ezzel a Kozár Misleny ötödik vereségét szenvedte el a bajnokságban, és továbbra is pont nélkül áll.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Közműfejlesztési munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás útszűkület lassítja a forgalmat. Folytatódik a betonburkolat cseréje a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Tartanak még az ivóvízhálózati munkák Pécsett. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Időnként megjelenhetnek majd felhők is az égen, csapadék viszont nem várható. Többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A kora reggeli órákban 15, napközben maximum 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt kívánok, a hosszú hétvége utolsó napján vagyunk. A mikrofonnál este haték H. Horváth László. Ma is lesz Pécskafé Light izgalmas témákkal és nagyon-nagyon jó zenékkel. Olyanokkal, mint Sean Kingston slágere Beautiful Girls.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.
6: Best FM. J-O!

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Koller Viktóriával, az Élethíd Segítőkutya Alapítvány vezetőjével, témánk még mindig a felelős állattartás. Honnan és kitől vásároljunk kutyát, mi a különbség a tenyésztő és a szaporító között?
1: Hát nagy különbség van, de sokszor árnyalt a különbség, tehát a laikus ember azt gondolja, hogy tenyésztőtől vásárolt, és közben meg szaporítótól. Legyen az ilyen felkiáltó jelez gyanús mondat, hogyha azt mondja a magát tenyésztőnek nevező ember, hogy törzskönyv nélkül olcsóbb, vagy hogyha nem látjuk a kutyának a szüleit, tehát nem mehetünk oda a helyszínre, hogy hol nő föl a kiskutya, vagy csak egy kocsiból, csomagtartóból akarja árulni, vagy vásárból, parkolóból, akkor ezek mind legyenek gyanúsak, hogy ő nem tenyésztő, illetve általában sokkal olcsóbban is adják ezeket a kutyusokat, aminek sajnos utólag nagyon sok gazdi megfizeti a többszörös árát, mert nem mindegy, ugye, hogy egy kiskutya milyen közegből jön, milyen az immunrendszere, illetve a szülőknek az egészsége, mert ezeket ugye örökítik a párosztatás során a szülőkutyák. Egy tenyésztőnél szűrve vannak a kutyák, rendszeresen féreghajtva, ápolva, foglalkozva, tiszta helyen vannak, oda bármikor be lehet menni, már előzetes egyeztetés alapján meg lehet látogatni, meg lehet nézni a környezetet. Kölyöktesztet adnak a kutyával legtöbb helyen, ami ugye egy olyan teszt, ahol látjuk a kutya temperamentumát, jellemzését, és el lehet dönteni, hogy ő passzolne a mi céljainkhoz, illetve a mi természetünkhöz. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy előny, egy szaporítónál ilyet nem fogunk kapni, és ugye ott nincsen, ott nagyon-nagyon embertelen körülmények között vannak sokszor tartva az anyakutya, apakutya, meg a kicsik is.
0: Az oltásokról mit kell tudnunk?
1: Hát a kölyökkorban van a parvoltás, utána van két kombinált oltás, és a veszettség elleni, és akkor utána évente pedig kötelező a veszettség elleni oltást ismételten adni, illetve a kombinált oltást. Vannak most már ilyen kiegészítő oltások is, hogy még különböző betegségekre vannak, például kullancs ellen, férgesség ellen. Ezek már ilyen plusz kiegészítők, valaki egyetért fele és használja, a megelőzés céljából valaki nem, ezt mindenkinek ugyanúgy, mint ahogy saját magunkat is oltatjuk, el kell dönteni, hogy kinek mi a biztonságot, és miben érzi azt, hogy ő megtett mindent.
0: Hol lehet kiolvasni a csippet?
1: Hát állatorvosoknál mindenképpen, például nekem is van csipleolvasom, vannak ilyen csoportok, ahol mit tudom én írják, hogy találtam egy kutyát, van valakinek csipleolvasója, és akkor ha a közelben van valaki, akkor le tudják olvasni, illetve az interneten, most nem tudom pontosan mi az oldal neve, de ha így beüti az ember a chip leolvasás vagy a chip ellenőrzés, akkor kiadja a hétköznapi embereknek is az oldal és a telefonszámot, hogy kihez tartozik a chip.
0: Rövides jövünk az záró résszel, itt a Pécs Café Lightban, a Best FM-en. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Zárjuk a beszélgetést Koller Viktóriával, az Élethíd Segítőkutya Alapítvány vezetőjével. Témánk a felelősségteljes állattartás. Addudik a kérdés, hogy a gyereknek hány éves korban érdemes kutyát venni?
1: Hát ez most megint gyerekfüggő, mert ugye vannak érettebb gyermekek, meg kevésbé. Ilyen 13 plusztól mondanám, de ugye itt sem minden gyerekre igaz, ez valaki csak még később. Tehát egy kisgyereknek azért ne vegyünk kutyát, mert úgyis csak a mi dolgunk marad, a szülőnek a dolga marad, hogy a kutyával foglalkozzon, vagy akkor vegyél kutyát a kisgyereknek, hogyha felméred azt, hogy igen, lesz plusz egy-két órád naponta arra, hogy még a kutyával is foglalkozzál. Úgyhogy igen, ilyen 13 plusztól talán már, sőt még azt is mondanám, amikor a gyereket így először elmegyük már oda engedni, hogy akkor itt a kutya, ülj föl a buszra, menjen vele a suliba, hogy ez már ne a szülő dolga legyen még pluszba, hogy őket furikázza a kutyaiskolába, meg érte megy, meg stb. Úgyhogy lehet, hogy még talán egy kicsit később is. Még ehhez kapcsolódik, ugye, hogy a gyereknek ne vegyünk kutyát, tehát ezt a szülő mérje föl, illetve kutyának se vegyünk kutyát, hogy jaj, a buksika egyedül van, akkor most veszek neki egyet, és akkor majd biztos jobb lesz, mert általában ebből is problémák szoktak lenni, illetve azért se vegyünk kutyát, mert hogy már mindenkinek van kutyája. Inkább mérjük fel azt, hogy mi az én igényem, és én nekem valóban szükségem van egy kutyára, mint a társra, mert ugye társas lények, és ez éppen ezért vagyunk értük nagyon is felelősek.
0: Az örökbefogadásnál mire érdemes figyelni?
1: Hát ugye vannak örökbefogadó helyek, menhelyek, alapítványok, egyesületek, ahol sőt olyan fajta speciális örökbefogadó helyek, ahol speciális fajtákra vannak ugye ráállva az egyesületek. Mindenképpen egyszer ugye döntsük el, hogy milyen kutyát szeretnénk, kicsit nagyot, honnan, fajta tiszta legyen, akkor keresünk, ha lehet ehhez hasonló szervezetet, mert mondom, ugye vannak ezek a fajta szervezetek, keressük meg őket, mondjuk el az igényeinket, mutatkozzunk be, hogy egyáltalán ők is tudják, hogy tényleg milyen kutya való nekünk, ha pedig úgy általánosságban szeretnénk csak egy kutyát, és nem akarunk itt senkit megkeresni, akkor a közelünkben lévő menhelyet látogassuk meg, menjünk vissza többször, nézzük a kutyusokat, akár kérdezzük a gondozójukat, hogy mi jellemző egy-egy kutyusra, vigyük el sétálni, ismerkedjünk meg vele, és akkor ezután döntsünk felelősen, hogy tényleg szeretnénk őt örökbe fogadni. Az egyéb menhelyeknek pedig nagyon komoly szabályok is vannak arra nézve, hogy örökbe adnak egy kutyát, mert ugye azt meg nem szeretnék, hogy visszakerüljön. Úgyhogy nem is olyan egyszerű még menhelyről se, nem az van, hogy utána dobálják a kutyát, hanem nagyon-nagyon megnézik, hogy kinek adják oda. Hála Istennek!
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! A Pécs Café Light hamarosan folytatódik itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A recept nagyon egyszerű, izgalmas témák és sok-sok jó zene. Ezzel folytatódik hamarosan a Pécs Café Light. Előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Közeleg a 20. pécsi tánc találkozó időpontja. Napsütéses időre számíthatunk hétfőn. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdára helyreállhat az energiatermelés a paksi atomerőműben. A kormányfő vasárnap délelőtt Pakson jelentette be, hogy szombaton újraindították a 3-as reaktor 6-os turbináját, szerdára pedig valószínűleg újra teljes gőzzel működhet a létesítmény. Az atomerőmű teljesítménye vasárnap reggelre megközelítőleg 750 megawattra emelkedett. A létesítmény teljes, névleges teljesítménye 2000 megawatt, ami a hazai áramfogyasztás több mint egyharmadát fedezi. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik a 20. pécsi nemzetközi tánc találkozót, melynek a Pécsi Nemzeti Színház ad otthont. A jubileumi rendezvény egyik különlegessége, hogy minden este két különböző előadást kínálnak a szervezők a közönségnek. A fellépők között a Pécsi Balett, a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, valamint a Bozsik Ivett társulat is szerepel. A Feledi projekt Cseresznyéskert című előadásában pedig Kulka János is visszatér a Pécsi Nemzeti Színház nagy színpadára. Az idei táncfesztivál részletes programja már elérhető a rendezvény honlapján. Szúnyoglárva írtószert osztanak Pécsett. A város önkormányzata, a Szent Ágotai János Kutatóközpont és a Biokom szervezésében megvalósuló akcióban a pécsi lakosok szúnyoglárva írtó ampullákat vehetnek át augusztus 27-én csütörtökön délután 5 és 6 óra között a Kutatóközpont ifjúságúti épületében. Egy család legfeljebb 5 ampullát kaphat lakcímkártya bemutatása után, amíg a készlet tart. A szer csak a lárvák ellen hatékony, azok állóvízben történő irtására. A kifejlett szúnyogok ellen nem hatásos. A részletekről a Biokom oldalán lehet olvasni. Rossz hír érkezett a gyümölcsösökből. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint idén. 135 ezer tonnányit termett a gyümölcsből. Tavaly 170 ezer tonna almat termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. A labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában a Villány együttese a hosszú hétvégén az Építőkkel találkozott. A meccsen a baranyai csapat 3-2-es győzelmet aratott. A Nagykozár ebben a körben a balatoni Vasashoz látogatott, és idegenben 1-0-ra győzni tudott. Ez azt jelenti, hogy mind a két baranyai együttes tovább jutott a harmadik fordulóba, amelynek párosításait hétfőn sorsolják.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Közműfejlesztési munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Folytatódik a betonburkolat cseréje a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Tartanak még az ivóvízhálózati munkák Pécsett, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Időnként megjelenhetnek majd felhők is az égen, csapadék viszont nem várható. Többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A kora reggeli órákban 15, napközben maximum 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen. A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Rövidesen szól majd 1999-ből Alice DJ klasszikusa Better Off Alone, előtte itt van 50 Cent, valamint a Candy Shop a Best FM-en.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Domrádi Zita, pécsi addiktológiai konzultánssal. Témánk a függőség, ezúttal az alkoholfüggőség formáiról lesz szó.
1: Hangsúlyozzuk azt ki, hogy az alkohol az ugyanolyan halálos végű függőség lehet, mint az illegális szerek, amitől sokkal, de sokkal jobban félünk. Úgyhogy ez a klasszikus, ha szabad ezt így fogalmazni. A delta epsilon típus, a deltáról az egy érdekes alkoholfogyasztási módozat, mert hogy ott már nincs is, mert hogy a gammánál ugye egyre fokozott mértékű és alkalmú alkoholbevitel történik, a delta típusnál meg nincsen, tehát úgy is hívjuk magyarul, hogy szintíró, tehát már elképzelhető, hogy nincs is nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, hanem már csak szinten tartja magát az, aki ilyen módon fogyaszt alkoholt, és itt általában rossz minőségű, nem minőségi alkoholfogyasztás, vagy nem minőségi alkoholnak a fogyasztása történik. Ugye, ha nagyon sztereotipizálni akarom, akkor ez jellemzően a hajléktalan rétegre, akit úgy mindig illuminált állapotban látunk, de nem biztos, hogy súlyos illuminált állapotban. Tehát ők a delta típusúak, és végezetül van az epsilon, ami talán még egy ilyen egészen biztos, hogy nem ismert válfaja azoknak, akik ezzel nem foglalkoznak, vagy nem a szakmájuk, az pedig a kimondottan a magasan kvalifikált réteget nagyon is érintő alkoholizmus fajta. Ugye időszakos nagyivónak is mondjuk magyarul, tehát hogy ha nagyon köznapi nyelven akarom elmondani, akkor ezek az emberek viszonylag hosszú ideig képesek abstinenciát tartani, akár heteket, hónapokat is, és akkor egyszer csak, hát úgy is mondhatjuk, hogy elkapja a gépszíj, de jobb szeretném úgy mondani, hogy egyszer csak bekapcsolódik valami rossz emlék, élmény, történik velük valami külső hatás, és akkor elkezdenek nagy mértékben, több napon keresztül, akár egy héten keresztül is, sok esetben elvonulva a világtól alkoholt fogyasztani. Ők azért nagyon veszélyesek az előző kettőhöz képest, mert mivel sokáig tudnak abstinensek maradni, ezért magukat meg tudják arról győzni, hogy ez nem problémás, ez az alkoholfogyasztás, hiszen abstinenciára képesek, de azért említsük meg, hogy itt olyan töménytelen mennyiségű, hogy ez egy savas folyadék az alkohol, kerül be a szervezetbe, hogy tehát konkrétan fizikailag veszélyes, nyelőcsővérzés, gyomorvérzés, stb. Alakulhat ki ennek következtében, akár azonnali halállal is.
0: Innen folytatjuk rövidesen a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Night-ot követően délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán folytatódik a zenei maraton Sofielix Baxterrel, Get Over You.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
4: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Szeptember 1-jéig lehet pályázni a PTR rektori ösztöndíjára. Hazai pályán sem tudott győzni a HR rend Kozár Misleny. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-jéig lehet benyújtani a pályázatokat a Pécsi Tudományegyetem rektori ösztöndíjára. A juttatás a hamarosan induló tanévben is legfeljebb 250 hallgató számára érhető el, függetlenül attól, hogy állami ösztöndíjasként vagy önköltséges hallgatóként kezdik meg tanulmányaikat a PTN. Az ösztöndíj összege minimum 150.000 forint 4 fél éven át, amennyiben a pályázó megfelel az előírt feltételeknek. A részletekről a Pécsi Tudományegyetem hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Padszövettan törmelékek címmel új időszaki kiállítás nyílt a Pécsi Dóm kőtárban. A tárlat Balla Lajos festőművész pedagógus munkáit mutatja be, aki évtizedek óta tanít rajzot és művészet történetet egy fővárosi gimnáziumban. A kiállításon régi, elhasználódott iskolai padok felhasználásával készült műveket láthat a közönség október 25-éig. A tárlat ezután Pannonhalmára utazik tovább. Hétfőtől permetezik a város vadgesztenye fáit Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint augusztus 24-e és 27-e között az esti, illetve éjszakai órákban dolgoznak majd. A permetezésre az aknázó molyok rajzása miatt van szükség. A kezeléshez használt szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. A munka zajjal járhat, ezért az érintett városrészekben az éjszakai órák a szokásosnál hangosabbak lehetnek. A tervezett menetrend és a permetezéssel érintett utcák listája a Biokom hivatalos oldalán érhető el. Történelmi emlékhétvégét tartanak Sátorhelyen augusztus 29-én és 30-án, a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A kétnapos rendezvényen lovas versenyszámok, solymász bemutató, vezetett túra, zenés programok várják a vendégeket. Lesznek fegyver és viselet bemutatók, illetve ismeretterjesztő előadások is. A hétvége részletes programja már elérhető a Mohácsi Túrinform közösségi oldalán. A labdarúgó MB2 ötödik fordulójában hazai közönség előtt lépett pályára a HR rend Kozár Misleny. A csapat szombaton a Szegedet fogadta. Bár a Kozár Mislenyiek Szűcs Patrik góljával már a második percben előnyt szereztek, nem tudták azt megtartani a mérkőzés végéig. A meccs eredmények 2-1 lett a Szeged javára. Ezzel a Kozár Misleny ötödik vereségét szenvedte el a bajnokságban, és továbbra is pont nélkül áll.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Közműfejlesztési munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Folytatódik a betonburkolat cseréje a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Tartanak még az ivóvízhálózati munkák Pécsett, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, Időnként megjelenhetnek majd felhők is az égen, csapadék viszont nem várható. Többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél, a kora reggeli órákban 15, napközben maximum 29 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően folytatódik a lazítás a hosszú hétvége utolsó napján. A mikrofonnál most még ebben a 60 percben H. Horváth László. Hamarosan szól a 90-es klasszikus 92-ből, velünk lesz a Black Machine és a Jazz Machine. Előtte énekel Sophie Alix Baxter, Kedolverjú.
2: 101 hét Best FM.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hogy időjárás tekintetében a jövő hét mivel készül, meglepetéssel, vagy inkább már jön a nyárutó, ez nem is olyan sokára kiderül. Addig is várom a közlekedési információkat a szokásos módon SMS-ben és Viberen keresztül a számom 30-as 889 107-es, ez pedig egy másik szám, egy évszám 1996. Itt van Mark Morrison és a Return of the Mac a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Csupán néhány szóban a várható időjárásról. Holnap reggel nem lesz túlságosan meleg, 14-16 fokot méretünk, napközben a 30 fok a jellemző, méghozzá szikrázó napsütéssel. Kedden reggel 12-14, napközben 29-30 fok lesz és feltámad a szél. Szerdán 30, csütörtökön 31, pénteken 33 fokra készülhetünk, míg a hétvégén megint hozza a csapadékosabb időjárást hidegfronttal és 26-27-es csúcsokkal. Időjárás után dalok, rövidesen velünk lesz a Blue és a One Love, előtte zenél, akkor maszki meg a Vega. Egy

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány százmillió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn, chillázz és deep house mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
0: Best

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagy H-val, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptok arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, vagy másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Főfesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, új szabályok jönnek a nyugtáknál, Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamosenergia hálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániela a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a Mohu üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a Mohuval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 ezer tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta, az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország északkeleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, hát ez a 4 nap is véget ért, legalábbis nagyon sok embernek véget ért ez a 4 nap, van, aki ezért kevesebbet volt otthon. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenékkel elköszönünk a vasárnaptól, jön most a Maroon 5, ez a Payphone.
2: Ez a Night Shift a Best

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagymamájának tett ígéret miatt Will Smith, amikor zenét, rappert, szöveget írt, akkor soha sem hangzott el csúnya szó, mert hogy a nagy egyszer megtalálta a jegyzetfüzetet, persze tele volt rágárkodással, és hát megmondta, hogy kisfiam, így nem szabad beszélni. Will Smith ezt betartotta, és mit ad Isten, csúnya szavak nélkül is lehet menő, na meg persze sikeres az ember. Jön a Boom Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és oké, hogy vasárnap este van, oké, hogy 8:30 már elmúlt, és tudom, hogy nagyon sokan már készülődnek a hétfőre, készülődnek a pihenésre, de a következő dal annyi régi, gyönyörű szép emléket fog előhozni, hogy szerintem nagyon sokan nekiállnak majd is egy kicsit partiznak a szobába, vagy éppen ahol hallgatnak minket, hogyha autóba ültök, akkor ne szálljatok ki. Jó, jön a Freemasons és az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek 2026 nem volt egy olyan erős éve, hiszen elkapták ittas vezetéssel, megcsípte egy kullancs, úgyhogy lime-kóros lett, plusz a biztonság kedvéért, hogyha ez eddig nem volt elég, akkor még a házassága is úgy néz ki, hogy romokban van, pontosabban az asszony már annyira nem bírja ezt az életvitelt. Justin Timberlake-ről van szó, jön a Can't Stop the Feeling. I got this

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy örök klasszikus, ami olyan, mint a Bud Spencer filmek. Sok ilyen dal van, de ez is közéjük tartozik. Nagyjából 100 év múlva is hallgatni fogjuk, 100 év múlva is dúdolni fogjuk a szöveget, mert ennyire, de ennyire jó. Jön Coolio, ez a See You When You Get There.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felpörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgáz kutatás Magyarországon. Nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagylengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikin 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 1 óra már a levesbe, viszont van még 3 telepakolva a legjobb zenékkel. Egy kis keleti hangulattal kezdünk, jön Árás és Rebeka, és a Temptation.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék mosolyogni a világra, mert akkor a világ visszamosolyog ránk. Érkezik a 90-es évek egyik legnagyobb svéd slágergyárosa, akik ezzel a dallal garantáltan előzik a szürke fellegeket, úgymond a fejünk fölül. Nyissuk ki a szívünket a pozitív energiáknak, és engedjük be az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower. We live in-

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, aminek tutira, hogy mindenki teletorokból énekli a dalszövegét, még akkor is, hogyha magyar, de hát egy igazi ikon, egy igazi legenda szerepel benne. Curtis és Charlie, maradunk végig. Nem kell magyarázni, csak hallgatni. Előtte viszont még beférkőzött ide a Gorillaz és a Dare.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nagyon kevesen tudták, hogy a következő dal fülbemászó refrénjét egy 1983-as diszkó klasszikus ihlette. Michael Gray aztán annó fogta, és a régi mintát rátette egy zseniális, lüktető house alapra, és megírta az évtized egyik legnagyobb világslágerét. Ennyi, nem kell más, így kell csak csinálni, lazán és könnyedén. Jön a The Weeknd!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt itt az ide, hogy érkezzen egy olyan dal, ami egy igazi pop történeti kuriózum, amit a reketes, dögös hangzás miatt a mai napig rengetegen Alanis Morissette-nek hisznak, pedig nem ő, hiszen ő Meredith Brooks, és érkezik a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik képzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és terasz egy nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és Ace Ventura-t idézve, fél idő, puf. Na, viszont 10 óra után nyugalom, mert nagyon jó zenékkel érkezem most is, például Nery Furtadóval jön a Turn of the Light.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kérem szépen, holnap Bertalan névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alberteket, az Alíciákat, az Alízokat, a Bartalokat, kérem szépen a Mikélákat, a Taksonyokat, az Erzsébeteket, a Jonatánokat, és hogyha még nem végeztünk, akkor még a Szilvánuszokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtok vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel az legyen az első, hogy felköszönsd, és pont, Janet Jackson, Together Again, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, aki egy az, hogy olyan gyönyörű volt, hogy leírni nem lehet. A kettő, hogy annyira tehetséges volt, hogy az egyetlen előadó volt valaha is, aki Tupac fel akart kérni egy közös koprodukcióra. Bizony, tehát ez azért jelent valamit. Ő nem más, mint Aaliyah, aki sajnos már nincs köztünk, ugyanúgy, mint Tupac, ő sincs köztünk. Jön a Try Again!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bebizonyította, hogy nem kell, de nagyon nem kell nagyon sokat foglalkozni a dalszöveggel, mert hogyha megvan az a kellő mondat, ami megfogja az embereket, akkor egyszerűen nincs hátra, csak előre, és tudja, hogy világslágert kapunk. Ez a Bahamen és a Who Let the Dogs Out, ugye?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném jelezni, hogy elindul augusztus utolsó előtti hétvégéjének utolsó órája. Bizony. Na, és mivel kezdünk? Hát persze, hogy Junior Jack-kel. Jön a Stupid Disco.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, hát a biztonság kedvéért melegebb lesz, mint most a hétvége utolsó két napján. Jaj, de jó ez nekünk. 17 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, és egy kis felhő az égen, viszont semmi más, semmi front, semmi szél, úgyhogy még egy picit kiélvezhetjük ezt a nyarat, legalábbis az utolsó erejét, az utolsó fénysugarait. Na, erről ennyit, jön Aszvád és a Sájna folytatásba.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az örök ifjú, az örök gyönyörűség, aki csak egy vasalót és egy gyümölcskosarat kér a szigeten. Hölgyemény, aki nem más, mint Kylie Minogue és az On a Night Like This. Tessék értékelni, hogyha valaki ilyen normális.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, bár késő van, de akkor is nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezeket az oldalakat megkeresni, ezeket az oldalakat lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik hozzánk Wanti és Kulti közösen. Ez a The Magic Key. Oh. Listen,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Bár akkor én már egy évvel idősebb leszek, de hát ez van, az időt nem lehet megállítani. Na, nem is akarok fröcsögni, mert késő van már. Köszi, hogy együtt voltunk. Találkozunk jövő héten. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: vagytok a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

mentek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi mádod a mávot. Tenger helyett jó lesz majd aliga. Te vagy, aki fog.